0: Köszöntjük tisztelt hallgatóinkat, jó estét kívánunk! Önök október 5-ei magyar nyelvadásunkat hallgatják, a többi munkatárs nevében Kutin Dániel kíván jó vételt az elkövetkező percekben. 2 éven belül megindulhat a gázszállítás Németországba, nem hozott politikai fordulatot a boszniai választás. Túlnyomóan napsütéses, a maihoz hasonló időt láttak elő holnapra vidékünkre.
1: Híreink következnek!
0: Horvátország akár 2 éven belül megkezdheti a földgázszállítását a Krkicsep folyósított földgázterminálról Németországba, jelentette ki Andrej Plenković horvát miniszterelnök, miután tárgyalt Markus Söder bajor kormányfővel. Plenković és Söder 2022. novemberében Karl Nehammer akkori osztrák kancellárral együtt kereste fel az omisági LNG terminált. Akkor Horvátország, Ausztria és Magyarország abban állapodott meg, hogy közösen lépnek fel az Európai Bizottságnál a horvát LNG kapacitások és a térségi gázvezeték hálózat bővítésének támogatásáért. A horvát kormány akkor azt tervezte, hogy a terminál éves kapacitását 2,9 milliárd köbméterről 6,1 milliárd köbméterre növeli. A bővítés azóta megvalósult, miközben Horvátország éves gáz szükséglete legfeljebb 2,7 milliárd köbméter. A Németország felé vezető szállítási útvonal azonban továbbra sem épült ki. Plenković közölte, Horvátország a maga részéről befejezte a kapacitás növeléshez és a vezetékhálózat fejlesztéséhez szükséges pénzügyileg és műszakilag is jelentős beruházásokat. A miniszterelnök szerint most a szlovén és az osztrák partnerekkel kell egyeztetni arról, miként lehet a gáz Németországba juttatni. Reményei szerint a szállítás a következő 2 évben megindulhat. A horvát kormány már 2022-ben jelezte, hogy Németország és Ausztria felé irányuló szállításhoz kulcsfontosságú a Szlovénián átvezető gázvezeték kapcsolat. Markus Söder szerint az Európai Uniónak nagyobb hangsúlyt kell helyezni a déli energiaforrások fejlesztésére, amelyek eddig háttérbe szorultak az északi útvonalakkal szemben. A bajor miniszterelnök hangsúlyozta, tartománya kiemelten érdekelt a projekt megvalósításában, és azt német, illetve uniós szinten is prioritássá kell tenni. Hozzátette, erről Berlinben és Brüsszelben is tárgyalni fog. A tervezett folyosót úgy alakítanák ki, hogy a földgáz mellett később hidrogén szállítására is alkalmas legyen. Denis Becsirovics és Željka Cvijanović megőrizte helyét Bosznia-Hercegovina 3 tagú államelnökségében, a horvát közösséget pedig a következő 4 évben Darijana Filipović, a horvát demokratikus közösség politikusa képviseli majd a testületben. Derült ki a vasárnapi általános választás éjszaka közölt előzetes eredményeiből. A Bosznia-Hercegovinai Központi Választási Bizottság adatai szerint a bosnyák államelnökségi tag megválasztásán a hivatalban lévő Denis Becsirovics, a szociáldemokrata párt politikusa szerezte meg a legtöbb szavazatot. A horvát államelnökségi tag megválasztásán Darijana Filipović, a HDZ jelöltje végzett az első helyen, így ő lesz az államelnökség egyetlen új tagja. A szerb államelnökségi helyet a hivatalban lévő Željka Cvijanović, a független szociáldemokraták szövetségének politikusa őrizte meg. A boszniai szerb köztársaság elnöke, Szávo Minić, az SNSD jelöltje lesz, aki a korábbi elnök, Milorad Dodik is támogatott, és aki az előzetes eredmények szerint a szavazatok több mint felét szerezte meg. A választási eredmények alapján a parlamentekben sem rajzolódik ki alapvető politikai átrendeződés. A Bosznia-Hercegovinai Föderáció parlamentjének képviselőházában az SDA maradt a legerősebb politikai erő, míg a boszniai szerb köztársaságban az SNSD maradt a legerősebb párt. Október 5-e és 12-e között jelentik be, hogy kik kapják idén a Nobel-díjakat. Elsőként hétfőn az orvosi élettani kategóriában hirdetnek nyertes Stockholmban. Kedden a fizikai, szerdán a kémiai Nobel-díj kitüntetjeit ismerteti a Svéd Királyi Tudományos Akadémia. A Svéd Akadémia által odaítélt irodalmi Nobel-díj nyertesét csütörtökön jelentik be. a Nobel békedíj kitüntetjét pénteken Oszlóban hozzák nyilvánosságra, majd október 12-én hétfőn ismét Stockholmban nevezik meg a svéd jegybank által alapított közgazdasági Nobel emlékérem díjazottját. A díjakat, amelyekhez 12 millió

belvárosban. Idén lesz 125 éve, hogy a 19. századi svéd üzletember végrendelete alapján alapított Nobel-díjakat először odaítélték. A díj honlapja szerint 1901 óta 633 díjat ítéltek oda, összesen 990 személy és 28 szervezet vehette át az elismerést.

0: Október 1-e a Mellrák elleni küzdelem világnapja. E napon csak nem 30 éve viseltek először rózsaszín szallagot a Mellrák túlélői Amerikában, ám azóta az egész világ megismerte a Mellrák elleni küzdelem szimbólumát. A reményt szimbolizáló rózsaszín szallagot viselők hitet vesznek a kor elleni küzdelem mellett. Az Eszéki Mamely Klub, Eszék-Baranya megyék közegészségügyi hivatala és az Eszéki Rák ellenes liga közösen hívták fel a figyelmet a szűrési vizsgálatok fontosságára. Október 3-án Eszék központi terén. A következő percekben dr. Szántó Tibort, nyugalmazott tisztifőorvost hallhatják.
1: Rózsaszín szallag napja felhívja a figyelmet a népnek, meg a különösen az asszonyoknak, hogy a emlőrák emlékezési nap van máma, és a kettő van az évben, az egyik a tavaszon, és az egy a rózsaszallag meg máma van, és ennek a célja az, hogy a emlőrák korai vizsgákra menjenek az asszonyok, mert ez a fajta, az emlőrák még tovább is az a rák, amelyiktől legtöbb asszony megbetegedik, és amelyik sajnos legtöbb asszony is a halál aránya is legnagyobb, úgy, de van lehetőség ezt tehát megelőzni korai diagnosztikával, mamográfiával, meg ultrahangra, ezt tehát lehet időre, ha így történik, akkor majdnem 95%-ra siker lehet, hogy teljesen kigyógyítani lehet, és tényleg akkor ez a célra tényleg kifizetődik küzdeni, mert egyszerű csak az van, hogy jó kedvet kell mutatni az asszonyoknak, hogy azoknak, pláne azoknak, aki 50 és 69, illetve 70 év között vannak, hogy a meghívásra ne hanyagolják ezt, ha megkapják a vizsgára a meghívást kapják a névre, pontos időre, nem kell várni, nem komplikált, nem fájdalmas vizsga, úgyhogy el kell menni, mert megmenthetik az életüket, és erre akkor az ilyen alkalomban, de az egész évben is figyelmeztetünk, és meghívjuk a figyelmet az asszonynak pláne, de a családtagoknak is, hogy hatjanak az asszonyokra, meg a fiatalabbakra, meg az idősebbekre, erre a rákra, amelyiket lehet megelőzni. Az a legfontosabb, hogy itt van tényleg olyan jó lehetőség, hogy ebből ne legyen probléma, hogy az emlőrák nem halál esemény, hanem valami, ahol lehet egy betegséget krónikus körülbelül áttenni, és azzal el lehet sok évig még átélni, úgyhogy ezt nem kell mellőzni. Eddig 2006-tól jár a Nemzeti Szűrési Program, és körülbelül 65%-a az meghívott asszonyoknak a résztvétele, az egész jó, és ez a legsikeresebb nemzeti szűrési program, és akkor tovább is kell ezt megtartani, még a résztvételt még felemelni. Jó lenne, hogy ez minimálisan 70% lenne, de így is meg vagyunk elégedve, úgyhogy akkor a halottak része a programnak az az eredménye, hogy a halottak száma csökkent 25%-a. Ez valami, ami tényleg komoly eredmény.

0: időjárás jelentés.
1: Túlnyomóan napsütéses volt vidékünk mai időjárása. Eszéken délben 22 Celsius fokot mértek, a légnyomás értéke 1025 hektopaszkál volt. Túlnyomóan napsütéses, a hűvös reggelt követően kellemesen meleg időt láttak elő holnapra is vidékünkre a meteorológusok. Gyenge déli délkeleti irányú szél fúj, a hőmérséklet nem változik lényegesen, és a reggeli órákban 4 fok körül alakul, a legmagasabb nappali elérheti a 25 Celsius fokot. Október 5-i adásunkat hallották, kedves hallgatóink. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket. A többi munkatárs nevében Kutin Dániel köszön el önöktől. A viszont hallásra.
0: Önök az Eszéki Rádió magyar nyelvű adását hallották. Adásunkat meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is.